Hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát, ha nem ilyen hát,